Rumba time kwa negle rasta boda ni libagi block genius kwa mita ndani. Giladi kala gilindo nendo libagi Jeff Kevin kwa mita karibu sana susi. Chumba kwa mita ndani ya libagi sotige. Kale agere chitana tana kale kipkori arab lelach. Kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori arab lelach kipkori ar